chito noto nekure Justus yegon nekanyorchike akine 2000, chito nekure Gilbert Kiptoo nekanyorchike silingisiek 5000.